0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal. One, two.

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: Hol is hallottam ezt a dalt?
2: Netán a neten.
3: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: óta máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

body move.

0: Black Machine.
1: Az idei nyár hivatalos támogatója. A napsütés. Nyári slágerek a poptarisznya.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Kedves utasaink, üdvözöljük Önöket a Power Media Group társaság poptarisznya.hu elnevezésű repülőgépének fedélzetén. A járaton most egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elröpítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Kérjük, kapcsolják be biztonsági öveiket, és az út alatt tartsák be a biztonsági előírásainkat. A kapitány és a teljes személyzet nevében kellemes utazást kívánunk!

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Bobtarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: annyit érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

poptarisznya.hu bemutatja. Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket. Számítson a legforróbb slágerekre.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptarisznya.hu.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóké, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archivum.hu/elhangzott-műsorok-menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Nincs szenzáció. Nincs sztár. Nincs celeb. Csak egy ember beszél a mikrofonba. A Fodor. És persze szól a zene, és átölel az este. Fodorok.

No hát itt vagyok. Fodor vagyok. Fodor János vagyok. A műsornak az a címe, hogy Fodrok. Mély fura. Valami szellemeset kerestem annak idején, de a nevemet nem akartam használni, mint mondjuk a Friderikusz. Vagy még mások is tudnám sorolni. De valamilyen utalást szerettem volna, meg a szenvedélyemre és a csendre, a vízre. Ugye, amikor egy követ a vízbe dobunk, és fodrozódik, vagy hát az imádat a nők iránt, az imádat és a tisztelet, és hát persze, hogy hadd fodrozódjék akár az a szoknya. Szóval sok minden késztetett annak idején arra, hogy ezt a címet adjam ennek a műsornak, és úgy tűnik, hogy elég időtálló, mert most már, hát nem is tudom, jóval több, mint 10, lassan 15 éve szól ez a műsor itt a Poptarisznyán, és a Rádió Bézsen is már több, mint 11 éve. Szóval jó estét kívánok! Igen, a Hotel California egyik feldolgozását hallották, hogy nem mindig ugyanazzal a dallal kezdjem, bár elég sok feldolgozást mutattam, és áll a jó Istennek a zeneirodalom nagy szeretettel nyúl a klasszikusokhoz, és dolgozza újra és újra fel, ad neki más értelmet, jelentést, hangzást, és most is egy ilyen felvételt hallottak. Remélem, hogy nem volt ellenükre. Egyet ígérhetek, hogy ez a mai adás is az én zenei ízlésemet fogja tükrözni, és hát remélem, hogy van néhány olyan ember, néhány olyan hallgató, aki ezt nem bánja. Elindulunk? Mit szólnának, hogy a lemezjátszót indítanám el először?

Hát ez a dal persze szerelemre hív, ölelésre, vagy éppen szomorúság enyhítésére. Bármikor meg tudom hallgatni. Nagyon szép lemez. És hát ilyen szép felvételeket fogok ma is önöknek lejátszani, azért, hogy legyen egy jó estéjük, meg persze nekem is. Apropó jó, nekem tudják, az a jó, ha dolgozhatok. Igen, azt hiszem, hogy függő vagyok. Szeretem a munkámat, szeretek. Hát sok mindent szeretek. Ez eszembe jutott Csádéról is. Eszembe jutott, hogy szeretek csapathoz tartozni. Lassan-lassan talán megtanulok. Igen, talán megtanulok embereket vezetni, hogy egy olyan irányba haladjanak, ami sokunknak jó. Szeretek alkotni, szóval munkamániás vagyok. És most például, mert úgy szoktam magamról is beszélni néha, hát a füveskönyv van itt előttem és mellettem, nem véletlenül, és nem csak a mai műsor kapcsán, hanem én elkezdtem felolvasni a füveskönyvet. Simko János barátommal abban maradtunk, hogy a műsorában a Rádió Bécsben hát végigvesszük ezt a csodálatos alkotást. És akkor, amikor én a saját munkámról beszélek, akkor óhatatlan beugrik egy Márai, ha megengedik, akkor elolvasom, mert ide illik. És nem kell vele egyetérteni, ez egy fontos dolog. Sőt, lehet, hogy ez egy nagyon téves nézet, amit Márai is vallott, meg én is sok szempontból, úgyhogy lehet vitázni akár ezzel a Márai írással, aminek az a címe, hogy arról, hogy várnak valahol, de ez nem fontos. Valahol várnak, s már múlik az idő. Délelőtt vagy délután, s te még nem készültél el munkáddal. Sietni szeretnél? Kapkodsz. Mellékesen figyelsz oda életed egyetlen értelmére, a munkádra. Mert várnak valahol. Hadd várjanak. Senki és semmi nem fontos, csak a munkád. Az idő sem fontos. Ne tűrd, hogy az idő munkáidban zavarjon. Nem fontos a napszaka, mint ahogy nem fontos az sem, ki vár és milyen célzattal várnak valahol. És nem fontos az sem, hogy egészséged érdekében tehetnél valamit, ha idő előtt elhagyod munkaszobádat, sétálhatnál a jó időben, vagy felkereshetnéd a hasznos és üdvös fürdők egyikét, ahol perüdül tested. És nem fontos szerelmesed sem. A hatalmas vagy befolyásos ember, kinek barátságot elmulasztod, ha megvárakoztatod. Senki és semmi nem fontos, mert úgy is meghalsz, és addig el kell végezni a munkádat. Csak erre figyelj, ne az óramutatóra, sem a naptárra. Eddig szóltak Márai mondatai, amiket igyekeztem tolmácsolni, és nem kell ezzel egyetérteni. Tessék mozogni, szeretni, pihenni, sok mindent csinálni. Ám vannak olyan emberek, és azt hiszem, sajnos én is közéjük tartozom, akiknek mindennél fontosabb, hogy pontosan itt legyenek ezen a napon, hogy megszólaljon időbe a Fodrok című műsor, hogy a holnapi műsor is elkészül, hogy szóljon egy rádió. Javíthatatlan vagyok. De hát ez van. Meg az van, hogy néha csendre vágyom, de ez csak akkor van, amikor már nagyon elfáradt.

csendről, meg hát az jut eszembe, hogy nagyon sokféle csend van. Van a kínos csend, van a süket csend, van a megnyugtató, a csodálatos csend, aminek persze zenéje van.

szabad a csendről még egy emlékemet fölidézni. Miközben arra biztatom önöket, hogy önök is igen, amikor egy-egy, mondjuk így, hogy vezérszót hallanak, mint hogy csend, akkor keressenek saját emléket. Szóval fölidézem a sok-sok évtizeddel ezelőtti látogatásomat Izraelben. Az egyik francia barátommal találkoztam ott, és az egyik alkalommal azt mondtam, hogy én még sose merültem. Eiláton voltam, sose merültem. Menjünk. És hát be lehetett fizetni, nem egy olyan nagy dolog, ezt elmagyarázzák, hogy mit kell csinálni, hogyan, stb. És aztán tehát 6 méter mélységig az amatőrök is kísérettel persze lemerülhetnek palackkal a hátukon. Hát nagyon furcsa csend volt az, ami vártott engem. Fantasztikus látvány, ziháló lélegzet, hallja az ember a saját csendjét. Ugye víz alatt vagyunk, hát éppenséggel madárcsicsergést nem lehet hallani, és a halak sem hozzám szóltak. Szóval egy furcsa csend volt. Majd vége ennek a programnak, ami amúgy majdnem balesettel végződött, mert az utolsó pillanatban rántott el az oktatóm egy... Le akartam térdelni a tenger alján, és ezt akadályozta meg, mert rátérdeltem volna egy úgynevezett kőharra, ami hát adott esetben még halálos is lehetett volna. Na mindegy, kijöttem, és ketten elindultunk a sivatagba rögtön ezután. Az én francia barátom sok sivatagi túrán volt már, és mondta, hogy ez egy nagy élmény lesz, higgyem el. Hát mondom, mi ebben a nagy élmény? Meleg van, kősivatag. És egy ideig beszélgettünk persze, majd egyszer csak, hát elhallgattunk. Máig nem tudom, hogy miért, csak mentünk. És süket csend volt egy ideig. És ahogy belegyalogoltunk a csendbe, ez az élettelen táj, ez elkezdett lélegezni, elkezdtem hangokat hallani. Egy suranó gyíkra lettem figyelmes. Szóval egyszer csak zenélt a szél, és lélegzett a táj, és mindenféle zajokat véltem hallani. És az én saját belső csendem is bizony más volt, mint amit megszoktam. Egy csodálatos és hatalmas nagy élmény volt. Na hát ennyit a csendről, akár a víz alatt, akár egy sivatagban, mi zenében menjünk tovább. Azt javaslom, hogy egy kicsit váltsunk a tempón. Eddig két lassú, csodálatos dalt hallottunk, ez egy kicsit gyorsabb lesz. De hát persze ez is gyönyörű.

0: erős késztetést éreztem, hogy, lehalkítsam néha-néha én a Simonét, és elmondjam, hogy ez fantasztikus. De hát minek? Minek azt elmondani, amikor hallják? Csodás a szám, amit énekelt, a világ legegyszerűbb és egyik legtökéletesebb dalát dolgozta fel Nina Simone, és ebből lett egy igencsak bonyolult és egyáltalán nem egyszerű új csoda. Ez a szép a világban.
1: Egy nyugodt hang, Fodor. És egy nyugodt műsor, Fodrok.
0: Hát remélem, hogy önök is így ítélik. Még el sem kezdődött ez a műsor, és már is elrepült egy fél óra mindannyiunk életéből. Ez egy felül ugye szomorúsággal tölt el. Ennyivel is kevesebb van hátra. Másfelől meg öröm, hogy önökkel lehettem, hogy együtt voltunk, és talán nem volt hiába való ez az időtöltés. A pop, és néhány nap múlva majd pénteken hallhatják ugyanezt a műsort a Rádió B-s hallgatói. Azért szoktam elmondani a dátumot, mert ki tudja, hogy a világban mi történik. És hogyha majd ezt később hallgatja valaki vissza, és mondjuk én nem adok hírt arról a fantasztikus dologról, ami szerencsére nem történt meg, akkor azt fogják mondani, hogy de miért nem beszélt róla. Hát talán azért, mert akkor még nem történt meg mindez. Szóval legyünk együtt továbbra, és lazítsunk, pihenjünk, és hallgassunk jó zenéket.

ülésem fodrokos hangulat. Ülök magam az én kis stúdiómban. Egy kis lámpa pilácsol, világít. Meg persze a műszerek itt előttem. A bal kezemben egy bögre, egy üvegbögre. Hát ez a reklám helye, azt hiszem, úgy emlékszem, az IKEA-ban lehetett ilyet kapni, de nem ők ebbe biztos, nagy fél literes üvegbögre. Teát, citromos teát szürcsölök.

tengetszet halljuk. Szóval van a héten egy nap, amikor én próbálom megállítani az időt. Ez reménytelen vállalkozás persze. És hétről hétre arra biztatom a hallgatót, önt, téged, hogy lassíts. Ez nem azt jelenti, hogy ne dolgozz, akár most is. Munka az is, hogyha szembenézzünk saját magunkkal. Munka az is, hogyha ezt az időt arra használjuk fel, hogy a teljesítményünk holnap jobb lehessen.

Mára erről a készülődésről azt írja, hogy mindig útközben élsz. Tudnod kell, hogy az utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás. Ő azt mondja, hogy nem helyzetekben élsz, hanem útközben. Hát most útközben pihenjen el, és egy kicsit csücsenjen le. Engedje meg, hogy a zene. Hogy a zene egyre mélyebbre hatoljon.

0: egy nyugodt hang, Fodor. És egy nyugodt műsor, Fodrok.
1: Itt a poptarisznya.hu-n.
2: Hát és a Rádió B-sem. Igen, ez egy közös műsor. Nem dobom ki ezeket a régi Cintula által fölvett, hogy mondjam, mik ezek műsorazonosítókat, akkor sem, hogyha ezekben még nem szerepel a Rádió B, és mert több mint 11-12 évvel ezelőtt vette fel Cintula, aki már nincs velünk sajnos, de én inkább mindig hozzáteszem azt, ami hiányzik. Lehetne újat fölvenni persze, és azon minden rajta lenne, és nekem nem kéne mindig magyarázni, de meg akarom őrizni Cintula hangját, meg akarom őrizni azt az időt, amikor még vele közösen dolgozhattunk itt a Poptarisznyában, és hát aztán később a Rádió Bézsen is. Hát most egy lemezt tennék föl, ennek a lemeznek is a, nem tudom én, az ötödik trackjét megkeresem, mondjuk ezt, jó? Figyeljenek!

Bonnie Tyler, The Best című lemeze van a kezemben. Nem a legismertebb, nem a legnagyobb slágért választottam. Ez a lemez 1993.

És hát 1993 nagyon régen volt, ugye? De hát a napokba került a kezem ügyébe, valaki elküldte nekem azt az interjút, amit én készítettem 1991-ben Soproni Ágival. Fönt van az én oldalamon, egy csevegés volt 91-ből. Ez egy nagyon-nagyon szomorú történet, Soproni Ági története. Már az élete is szerintem szomorú ebből az interjúból, ha megnézik, ha meghallgatják ezt a régi felvételt, akkor már abból is lehetett érezni valami mély, nagyon-nagyon szorító feszültséget, valami szomorúságot. Miközben egy csodálatosan szép, alig múlt 40 éves nővel beszélgettem. 91-et írtunk akkor, és most úgy föltulul bennem az emlék, amikor a szörnyű hírt hallottam, hogy megölte a saját fia, az édesanyját. Volt egy állítólag, ha jól emlékszem, egy tettestárs, egy haver, és aztán még rettenetesebb vége lett ennek a történetnek, amiben én most nem is mennék bele, hogy mi történt azután. Nem tudom, hogy még börtönben van-e a gyerek, vagy nem. Nem tudom, hogy ezt hogyan lehetett feldolgozni, hogyan nem. Egyszerűen csak milyen furcsa az emberi agy. Hallgatok egy 1993-as Bonnie Tyler dalt, erről eszembe jutott, hogy nincs már közöttünk. Majd az évszámról ugrik egyet ez az asszociációs lánc a fejembe, és 91-re ugrok, mert éppen ott volt egy nő, aki szintén nagy hatással volt rám legalábbis, és már ő sem él. De vissza a jelenbe, e pillanatban, hála jó Istennek, önök itt vannak velem, mindenki él, lélegzik, és együtt vagyunk, úgyhogy hallgathatjuk tovább a jobb felvételeket, például ezt.

El nem múlt a rigó, az esteli csöndben az őszi bogár szomorú, pri-pri dala szól már, a távoli szőlőkben panaszolja szünetlen, elmúlt, oda van a nyár, a meleg nyár. Így változik búsra az én hegedűm is, fejemre az ősztere száll. Gazdagon érik a szöllőm, a csűröm se üres, de pri-pri, oda van a nyár, a nyár.

0: away.
1: Johnny Cash érett hangja az idő múlására emlékeztet, mint olyan a szeptember is. A szeptember ugye valaminek a kezdetét is jelenti, persze az iskola kezdését, de hát a nyár elmúlását, és Gárdonyi Gézától olvastam fel a Szeptember című verset, miközben hallgattam ezt az öreg hangot, mert hogy ebben a versben van egy mondat, ami úgy szól, hogy fejemre az őszdere száll. Gárdonyi Géza ért ezt 1903-ban, önök nyilván tudják, hogy Gárdonyi Gézának mi volt az eredeti neve, hogyha nem, akkor keressék meg, és írják meg, hogy én is még jobban tudjam. De hát megyünk tovább zenében mindenképpen, és egy férfi hang után, egy érett, csodálatos férfi hang után jöjjön egy női.

0: Lisa Stanfield énekel önnek. So natural.
1: Baby, there's no way in this world I could ever be without you.
0: Ismét az idő, az órára pillantok. 30 másodperc hiány egy órája. Együtt vagyunk.
2: Maximum 10 pont.
3: Ön hányat ad? Fadrok kedesténként.
4: Itt a poptarisznya.hu-n.
0: És a Rádió Bézsen majd pénteken. Bejött egy éjszakai pillangó. Mint az orrom előtt. Hát itt van a lámpafény, és igen. Itt verdes. Meddig él egy ilyen pillangó? Váltsunk tempót, jó? Egy kicsit gyorsítsunk, nem nagyon, csak egy kicsit. Rolling Stones.

hallgattuk, és persze a szaxofon, de egy kicsit lerövidítem én most ezt a dalt, hogyha nem haragusznak meg, de csak azért, hogy meghallgathassam a nejétől a végéig azt a feldolgozást, ami közel áll a szívemhez. Jöjjön tehát a dal, amit az egész világ ismer, de nem az eredeti.

Na, jött egy Primus Lady is. Már csak Zserbó hiányzik, de most nem hallgat ma zenét, úgy látszik. Ilyenkor már itt szokott lenni. És önök nyugodtan megírhatják, hogy hogy érzik magukat. Rosszul? Közepesen. Jól? Nagyon jól. Tehát egy szót kell küldeni, esetleg kettőt. A közösségi oldalon látni fogom.

0: Thank you very, very much.
1: Közben Dece írja, hogy nagyon jól. Merkez József írja, hogy nagyon jól.

hiány. Csak ezt tudom mondani, hiány. Vannak olyan emberek, vannak olyan művészek, vannak olyan előadók, vannak olyan rokonok, vannak olyan közeli jó barátok, akik mindig hiányozni fognak. Nem minden órában, nem minden napon, nem minden percben, de ha rájuk gondolunk, ha halljuk a hangjukat, ha látjuk a fényképüket, ha jön egy illat, egy mozdulat, akkor egyszerűen megint rájövünk arra, hogy van egy fontos szavunk. Hiány. Ez a dal pedig már egy taxis történet.

Volt ma már itt minden, és taps is, mint az imént hallottuk. Hölgyek, urak, barátok, kedves hallgatók, ti mindnyájan egy olyan dalt fogtok most hallani, hogy tegeződésre váltsak, ami amúgy nem szokásom, nem is tudom, hogy most miért csúsztam el ebbe az irányba, szóval most egy olyan dal következik, amit egy világ szeretett, ennek is egy élő felvétele, már úgy értem, hogy egy koncert felvétele. Joe Cocker, hát ő sincs már közöttünk, énekelt egy olyan dalt, amit mindenki ismert, aki szerette a zenét. Ezért aztán újdonságként nem foghatni, de mégis milyen jó leső, hogy a technika segítségével még mindig itt van velünk Joe Cocker.

nem tudom, hanyatszor hallgattam meg ezt a dalt. Sose felejtem el, amikor ez kijött, amikor hallhatóvá vált itt Magyarországon, és akkor épp Siófokon dolgoztam a Sió TV-t, az volt az első kereskedelmi TV, azt vezettem, és amikor egy bérelt lakásült ház volt, egész furcsa luxusban éltem akkor, de üres volt, és amikor hazamentem, akkor ezt a lemezt felraktam, és üvöltött. Egyszerűen imádtam. Na jó, hát akkor most jön egy nő. Egy férfi, után egy nő.

hallgattunk egy öreg hangot, egy öregedő férfi hangját. Jöjjön még egy hang, még egy dal, és utána egy nő.

0: Ízlés, minőség, egy régi hang. Hallgassa Fodort minden kedden este 8-tól 10-ig.
1: Itt a poptarisznya.hu-n.
2: És majd pénteken a Rádió Bézsben.

Nincs benne semmi rendkívüli, nincs benne sok oktáv, csak azt hiszem csak egyfajta harmónia van, de az nagyon

mit szólnának, hogyha egy eloszlamazotti dal is beférhetne ebbe a mai műsorba? Szép. Memory.

Ugye? Ugye, hogy szép volt. Hát ez a dal, ami most következik a Rádió Bézseknek, már az utolsó. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. A jövő héten nem leszek, mondom ezt csendben. De azért önök majd meg lesznek, ismétlünk majd, jó? Minden jót, Fodor János elköszönöm.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.puttarisznya.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptaris

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.